Mao modern világ egyik legnagyobb rejtélyétől nemzetállamok szörnyű jogai és a multinacionális vállalatok dollárbilliós tökéreje közötti hatalmas küzdelmet vesszük gyorcső alá. Kérdések értelmű, egúttal megrendítő. Valójában ki irányítja a globális alapokat? Azok az államok, amelyek határokat húznak és hadseregeket tartanak fenn, vagy a határokat nem ismerő óriás vállalatok, amelyek mérleg fő összege számos ország nemzeti jövedelmét is meghaladja. Van egy nagyon friss fejlemény, amely konkrét formát ad ennek az elvont kérdésnek, és a szó szoros értelmében megrázó nemzetközi diplomáciát és a pénzügyi folyosókat. Minden figyelem teljesen egy olyan hatalmas alap felé fordul, amelyet a terv szerint Iránnak

mai tanak. Kedves hallgatóink, 2026. június 16-án a Nemzetközi Hírügynökségek egymást követően beszámoltak egy történelmi jelentőségű megállapodásról, amely az Egyesült Államok és Irán között zajló háttérdiplomácia eredményeként jött létre. Azt a hírt olyan globális média orgánumok, mint a Reuters és az Al Jazeera címlapon tették közzé. A megállapodás fő témája egy pontosan 300 milliárd dolláros iráni újjáépítés és befektetés alapra vonatkozik. A hírek részletei érdekesebbé teszik a helyzetet. Alig száradt meg a tinta a megállapodáson, a jelentések szerint a 300 milliárd dolláros alap több mint felét, azaz körülbelül 160 milliárd dollárt már is lekötöttek. Ez a nagy kérdőjel, ki is miért tett le ilyen gyorsan az asztalra milliárdokat egy olyan projektben, amely a Közel-Kelet egyik legkritikusabb szereplőjének, Iránnak a globális rendszerbe való újbóli integrációját télozza. Az ő technikai és politikai részleteit az amerikai kormányzat egyik fontos alakja, G.D. Vance hozta nyilvánosságra. Vance kijelentései az alapok működési mechanizmusát illetően meglepőek. Ez az alap nem az amerikai adófizetők csebéből származó állami támogatás, sem pedig a Marshall-tervhez hasonló doktrina. Egy teljesen új geoekonomiai modell áll előttünk, amelynek kialakításában az államok csupán közreműködtek, finanszírozását és irányítását azonban teljes mértékben a multinacionális vállalatok, a vagonkezelési óriások és a globális befektetési konszorciumok vállalták magukra. Nos, mit mutat ez nekünk? Évek óta szankciók sújtják Iránt, amelynek kőolaj és földgáz infrastruktúrája modernizálása szorul, és ipara technológiai átalakulása vár. Az Irán másik oldala olyan globális tőke holdingok, amelyek ezt a potenciált nyereségforrásnak tekintik. G.D. Vance magyarázata szerint a 300 milliárd dolláros alap kezelési mechanizmusa a multinacionális bankok és alapkezelők által ellenőrzött letéti számlákon, azaz úgynevezett escrow számlákon keresztül fog működni. A vállalatok befizetik a pénzt, Irán kőolaj és földgáz bevételei pedig biztosítékként szolgálnak majd ezeknek a vállalatoknak. Pontosan itt válik világossá az államok volt vállalatok kérdés-válasza. Politikai akaratból Washington és Teherán leülhetek asztalhoz, és aláírhat egy diplomáciai jegyzőkönyvet. Azonban a jegyzőkönyv életbe léptetése, a gyárak működése, a csővezetékek lefektetése teljes mértékben a tőkeáramlástól függ. Az államok itt szinte szabályozókká, vagyis a játékszabályokat megfogalmazó bírókká válnak, míg a vállalatok a pénzeszközöket kezelő, a terepen közvetlenül működő főszereplőkké válnak. A tőke természetéből adódóan nem kedveli a politikai kockázatokat. Ha azonban a haszonkulcs nagyobb, mint a geopolitikai kockázat, akkor a vállalatok saját mechanizmusokat hoznak létre a kockázatok kezelésére. Az Iránba irányuló pénzügyi támogatás azt jelenti, hogy a globális vállalatok így üzennek az államoknak. Lépjek félre, a diplomáciát mi fogjuk finanszírozni. A Türkiye Hangya Rádió kedves hallgatói, ennek a helyzetnek a globális

0: polgárpolgárok gyakorolhatásai rendkívül mérehatóak. Az ilyen a vállalatok által kezelt hatalmas alapok képesek arra, hogy túlszolejtsék az államok külpolitikáját is. Képzeljék el, hogy holnap kormányváltás történik az Egyesült Államokban, és az új elnök egoldalúan fel akarja mondani ezt az Iránnal kötött megállapodást. Ekkor nem csak a teheráni kormánnyal kerül szembe, hanem a saját országának azon hatalmas pénzügyi lobbijával volt vagyonkezelő vállalataival is, amelyek milliárd dollárokat fektettek be Iránban. A vállalatok vagyonkezelés olyan globális védőpajzsot alkot, amely megolja a nemzetközi megállapodásokat az államok szeszélyeitől. Az iráni újjáépítés alap példát mutat arra, hogy a 24. században a geopolitika nem csupán a tábornokok térképei, vagy a diplomaták diplomáciai jegyzetei alapján alakul. Ma a világ a nemzeti vagyonalapok és a multinacionális magánalapok közötti hatalmi küzdelem színterévé vált. Ebben a küzdelemben a mérnek nyelve napról napra azoknak a vállalatoknak a javára billen, amelyek kezükben tartják a pénzt és a logisztikát. Kedves hallgatóink, a TRT Türkiye Hangja Rádiónál szerkesztett műsorunk végéhez ért. Bárhol is éljenek a világon, tartsanak velünk. Őszinte üdvözlettel!
1: Gazdaságpolitikai napló.

Az embereket sokszor nem is maga a fájdalom sebzi meg leginkább, hanem az, amikor a világ szemetúnya fájdalom felett hallgat és magára hagyja őt. Azonban néha elérkezik egy pillanat, amikor a Gázából felszálló füst több ezer kilométerrel távolabb is megérinti egy ember lelkét. A Közel-Kelet egyik sarkából felhangzó segélykiáltás olyan városok terein válik kiáltássá, ahol erre senki sem számítana. Különösen 2023 után a palesztin ügy olyan erőteljes és megrázó globális hullámot indított el, amilyet régóta nem láthattunk. Világszerte tízezernyi tüntetést szerveztek, és emberek milliói vonultak egyszerre az utcákra. London zsúfolt sugárútjaitól Isztambulon át New Yorkig és Fokvárosig a tereket emberek áradata töltötte meg. Volt, aki csupán egy egyszerű, rögtönzött táblát tartott a kezében. Mások szótlanul meneteltek, de mindnyájuk arcán ugyanaz az üzenet tükröződött. Látjuk azt a szenvedést, és mellettetek állunk. Ennek az ébredésnek az egyik legmelegebb és legkitartóbb bástyái az egyetemek lettek. A szikra a Columbia Egyetemen pattant ki, amikor a hallgatók sátrakat állítottak a kampusz közepén, és rövid idő alatt az egész Egyesült Államokra, majd Európára is elterjedt. Több mint 3000 fiatalról beszélünk, akiket pusztán azért, mert kiálltak Palesztina mellett, és igazságot követeltek, kemény rendőri fellépésért. Földre teperték őket, elhurcolták, majd őrizetbe vették őket. Sokukat kizárták az egyetemről. Jövőjük veszélybe került. Mégsem bontották le a sátraikat. Számukra ugyanis Palesztina már nem egy távoli híradás volt a televízió képernyőjén, hanem saját lelkiismeretük és emberi méltóságuk próbája. Nem csak a terek, hanem a tengerek is megmozdultak. A feledhetetlen Mavi Marmara szellemiségéhez hasonlóan a világ minden tájáról orvosok, aktivisták és emberi jogi védők indultak útnak a Sumud, vagyis a kitartás és szolidaritás flottáival, hogy segítséget nyújtsanak az ostrom alatt élő embereknek. Ismét kemény beavatkozások történtek, ismét embereket tartóztattak föl nemzetközi vizet.

helyeken. És ismét bántalmazásokra került sor. Mindannyiunk emlékezetében élnek azok a megalázó és embertelen bánásmódok, amelyek az aktivistákat érték, akiket Izrael szélső jobboldali nemzetbiztonsági miniszterének, Itamar Ben-Gvirnek az utasítására tartottak fogva. Szerencsére a világ ezúttal nem maradt teljesen néma. 8 ország, köztük Türkiye közös nyilatkozatban ítélte el a történteket. A világ különböző kikötőiben pedig egyre többen követelték, hogy az ilyen döntésekért felelős politikusokat nyilvánítsák nem kívánatos személynek. Az ügy ugyanis már régen túlnőtt a politikán, és a méltóságért folytatott küzdelemmé vált. Ez a nemzetközi összefogás valójában nem egyik napról a másikra született meg. Mögötte hosszú évek diplomáciai munkája áll, amely Afrikától Latin Amerikáig ível. Ma az EN 193 tagállamából 147 hivatalosan is elismeri Palesztinát államként. Vagyis a világ országainak túlnyomó többsége egy jogos ügy mellett áll. Különösen jelentősek voltak Spanyolország, Norvégia és Írország történelmi jelentőségű lépései, amelyek újra ráirányították Európa figyelmét erre a küzdelemre. Türkiye pedig már a kezdetektől fogva, immár fél évszázada nem csak diplomáciai támogatást nyújt, hanem segélyfolyósókon, humanitárius szállítmányokon és társadalmi összefogáson keresztül is kifejezi szolidaritását. Tudják-e, mi érintett meg a leginkább ebben a folyamatban? Az, hogy a világ különböző pontjain élő, egymás nyelvét sem beszélő emberek ugyanabban a fájdalomban találtak egymásra. Egy művész kiállt a színpadra és karrierét kockáztatva beszélt Palesztináról. Egy labdarúgó gólt szerzett, de az ünneplés helyett csendes üzenetet küldött a világnak. Egy orvos mindent hátrahagyva önkéntesként ment a veszélyes övezetbe. Egy diák a kampusz betonudvarán töltötte az éjszakát. Egy anya pedig olyan gyermekekért sírt otthon szokogva, akiknek a lakóhelyét talán még a térképen sem tudná megmutatni. Úgy tűnik, hogy az emberek összekapcsolásához nem szükséges ugyanazt a nyelvet beszélni, vagy ugyanazon zászló alatt születni. Elég hozzá a lelkiismeret. Természetesen nem mindenki reagált ugyanígy. Voltak, akik félrenéztek, hallgattak, vagy a történteket diplomatikus szófordulatok mögé próbálták rejteni. Ám bármit is tettek, ma már létezik egy náluk erősebb erő, az emberiség közös emlékezete, hiszen minden érző szívű ember, bárhol is éljen a világon, átérzi egy gyermek szemében tükröződő félelmet és egy nép magányát. Palesztina megértése nem csupán annyit jelent, hogy ránézünk egy térképre, és megismerünk egy földrajzi területet. Azt is jelenti, hogy felismerjük az emberi lelkiismeret milyen nagy próbatételen megkeresztül. Ezért visszhangzik meg gázai kiáltás több ezer kilométerre fekvő városokban is. Egy népet nem csak a saját nemes ellenállása tart életben, hanem az a közös emberi lelkiismeret is, amely a világ másik feléről emelkedik felé. A következő részben ennek a hosszú és tiszteletre méltó utazásnak, az utolsó állomásához, a nagy fináléhoz érkezünk el, ahhoz a halhatatlan emlékezethez, ahol ott vannak a rozsdásodni nem tudó kulcsok, és a földbe mélyen kapaszkodó olajfák gyökerei.